0: auguriamo una buona serata per Roberto. Ciao Roberto e grazie di essere qui su Radio Sole e Luna.
1: Hogy mindenki, minden ember őszintén elmondhatja érzéseit. Szavakban vagy dalban. Nos, hát én most dalban fogom elmondani.